0: Πουλί.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Gantuane Bouligaremo, Motasrige Bouligarida Ezo, Sulieri Simfudis Garantia, Compania Evergreen, Tavuzopt, Umaglesi Harisris, Srul Sabaremum Sahurebas, Helmisatron Passat, Niadagis Mosamzadebelisa Mushaoebi, Rulonuri Gazonis Motskoba, Sarzavis Systemis Montagi, Pilebis Dageba, Mcenare Bizdargua, Sagarantio Mola Patronova, Quella Peri, Rats Quensesos, Uprom Kudros, Mimzidvel Sadashe Udarebels Gartis, Evergreen, Moizwe, Shenisamotris Bari, Avjala, Libanis Otz. Telefoni. Khuti khuti erti. Tskhrasot zda tormeti. Tskhrasot zda tormeti.
4: Xeli sheutsqet. Tkveni biznesis zarmadebas. Radio Dardimandis. Sareklamo samsakhuli. 2 19 20 10.